2024-ben az Európai Parlament a gondolatszabadságáért küzdők Szaharov-díját Maria Corina Machado-nak és Edmundo González Urrutiának ítélte oda. Maria Corina Machado a venezuelai demokratikus erők vezetője, és Edmundo González Urrutia, Venezuela legitimként elismert elnöke, a szabadságukért és a demokráciáért küzdő venezuelaiakat képviseli, legyen szó az országban vagy az országon kívül élőkről. Maria Corina Machado 2023-ban megnyerte a hazájában rendezett elnöki előválasztásokat. Ennek megfelelően a demokratikus ellenzék elnökjelöltjeként indulhatott volna a 2024-es választásokon. Miután azonban a venezuelai rezsim önkényesen eltiltotta mindennemű közhivatal betöltésétől, új jelöltet kellett állítani, aki Edmundo González Urrutia lett. A 2024 júliusi választások előtti időszakban a rendszer az elnyomás legkülönfélébb eszközeit vetette be. Többeket letartóztattak, eltiltottak hivataluktól, vagy emberi jogaikban sértettek meg. Az ország hivatalban lévő elnöke, Nicolás Maduro kihirdette választási győzelmét, melynek hitelességét több független megfigyelő szervezet, köztük az ENSZ is vitatta. Az Európai Parlament egy 2024. szeptemberi állásfoglalásában Edmundo González Urrutiát ismerte el Venezuela legitim elnökének. A választási csalás szülte tiltakozások és az azt követő politikai elnyomás miatt Maria Corina Machado az életét féltve bujkálni kényszerült. 2024. szeptember 2-án a venezuelai bíróság elfogató parancsot adott ki Edmundo González Urrutia ellen, amely nemzetközi szintű felháborodást váltott ki. González kénytelen volt Spanyolországba menekülni, ahol menedékjogot kapott. A másik két jelölt a következő volt. A közel-keleti béke előmozdításán fáradozó Women Wage Peace izraeli és Women of the Sun palesztin mozgalom, illetve azok társalapítói, valamint dr. Kubad Ibadoglu azerbajdzsáni akadémikus és korrupcióellenes aktivista, akit 2023-ban letartóztattak, mert bírálta hazája olaj- és gáziparát és jótékonysági alapítványt hozott létre az ellopott közpénzek visszaszolgáltatására. A gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. A díj Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről kapta a nevét, aki az emberi jogok védelmének szentelte az életét. Az elismeréssel 50 ezer euró pénzdíj is jár. Ez az adásunk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl.

0: expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: A filmet a 76. Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be először 2023. augusztusában. A fesztivál fődíjának az Arany Leopárdnak az egyik esélyese volt, és végül elvitte a legjobb női főszereplő díját. A 64. Szaloniki Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Golden Alexander díjat. A Dahomey című dokumentumfilmet a francia-szenegáli rendező és színész Mati Diop jegyzi. Annak a 26 műkincsnek az útját követi nyomon, amely 2021 végén Párizsból indult vissza származási helyére, a Benini köztársaságba, az egykori Dahomey királyságba. Több ezer másik műtárgyal együtt ezeket is zsákmányul ejtették a francia gyarmatosítók az ország 1892-es leruhanásakor. Kérdés, hogy hogyan fogadják az ősi kincseket az egykori kifosztottak leszármazottai, hiszen ment tovább az élet, nekik pedig fel kellett építeniük saját országukat. Parázsvita indul erről az Abomey-Calavi Egyetem hallgatóinak körében.

A Dahomey francia, szenegáli és benini koprodukcióban készült. 2024. februárjában mutatták be először a 74. berlini nemzetközi filmfesztiválon, ahol elvitte a legjobb filmnek járó aranymedve díjat. A Flow egy lett rendező Jeans Zilbalodis animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis vége a világnak, amely igencsak magán viseli az emberi élet nyomait. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való teremtés, kénytelen összefogdi más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, és próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és leküzdeni a nehézségeket.

0: A Flow 2024-ben mutatkozott be a Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard válogatásában. Az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon ugyanebben az évben elnyerte a zsűri és a közönség díját, valamint játékfilm kategóriában a Gán Alapítvány filmterjesztői díját. Az Intercepted című dokumentumfilm Ukrajna 2022-es leruhanásának utóhatásait dolgozza fel. Az ukrán Oksana Karpovics írónő által rendezett filmben a pusztítás képei elevenednek meg. Ukrán falvakat, városokat, házakat és autópályákat látunk az orosz megszállók távozását követően. A képekre ráközelítve mégsem a rombolás és a halál tűnik fel, hanem az, ahogyan a táj ismét megtelik élettel. Ez reményt ad, mint egy ellensúlyozva, hogy manapság a médiában már hétköznapi történésekként jelenítik meg a háború borzalmait. A hang viszont szöges ellentétben áll a képpel. Az ukrán titkosszolgálat által 2022-ben lehallgatott telefonbeszélgetések fültanúi lehetünk. Halljuk, ahogyan orosz katonák az ukrán lövészárkokból hívják családtagjaikat.
1: Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Az Intercepted című filmet a Berlinale legjobb dokumentumfilmnek járó díjára is jelölték. A független zsűritől két külön méltatást kapott, az Amnesty International filmdíj külön méltatását és az Ökumenikus díj külön méltatását. A Julie Keeps Quiet filmdráma a belga Leonardo van Dale első rendezése. Története a következő. Egy elit teniszakadémia fiatal tehetségeként Julie élete az imádott sport körül forog. Amikor edzője zaklatási ügybe keveredik és hirtelen fel is függesztik, a klub vezetői mindenkit arra kérnek, hogy mondja el, mit tud. De Julie inkább nem val szint.
3: Julie is rima, mit a hely, over deze dingen kunt praten.

0: A film világpremiérje a 2024-es Cannes-i Filmfesztivál kritikusok hete szekciójában volt. Elnyerte a Gann Alapítvány filmterjesztői díját, valamint az SACD díjat, a Francia Drámaírók és Zeneszerzők Szövetségének díját. A Lux közönség díjra felterjesztett számos alkotás közül évről évre a filmszakma jeles európai képviselőiből álló Lux jelölőtestület választ ki 5-öt. A jelölőtestület tagságáról az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága dönt. Az 5 jelölt filmet az Európai Parlament fordítószolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozza. Európa szerte vetítik majd őket. A nézők a filmeket a Lux szavazási felületén értékelhetik egy 1-től 5 csillagig terjedő skálán. Az Európai Parlament képviselői szintén szavaznak majd, a rangsort így a nyilvános szavazás és a képviselők szavazatai együttesen határozzák meg fele-fele arányban. A Lux közönségdíj győztesét egy 2025 áprilisi ünnepi ülésen hirdeti majd ki az Európai Parlament. A legjobb filmnek járó Európai Közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket boncolgató európai filmeket állít reflektorfénybe. Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europal Radio weboldalán.
1: Welcome to History and Facts, where we look into key historical events and their lasting impacts. In this episode, we're exploring one of the pivotal milestones in European integration, the Maastricht Treaty, and we'll also look at how it was updated through the Amsterdam and Nice treaties. Along the way, we'll go over the historical context, the moments these treaties came into force, and their main achievements.